si társai vagy el, rád nehéz lelicsi nehéti. Bezdet váti. Bezrádjúban adhárit az sötvegi, jithi antintari. Kalakárti, dr. Prakash Mahadit. Prasztuti sahib thi Jayant Srivastav aur prasthut karta Charu Bala Khare. Sangeet Sarita ke liye is shrinkhla ki recording hame praapt hui Akashvani Bhopal ki saujanya se. Aaj ka Sangeet Sarita karyakram sampann hota hai.